Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva.

Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, létezik.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

Route 66, azaz a 66-os út neve a világ számos országában a szabadság és az amerikai életérzés szinonimája, amely már több mint 90 éve ihlet meg zenészeket, művészeket és kalandvágyó utazókat egyaránt. A mai műsorban olyan rockdalokat fogok lejátszani, melyeket a legendás Route 66 inspirált. A 66-os út napjainkban tökéletes autós vagy motoros túraélményt kínál, egy során 8 államon és 3 időzónán keresztül haladhatunk át. A 66-os amerikai országút az USA és a világ talán egyik leghíresebb országútja. Szokták The Mother Road, az országutak anyja, vagy az Egyesült Államok főútja néven is emlegetni. A 3943 kilométer alatt rengeteg falut és várost érint. Az egész út napi 8 óra vezetésre számolva körülbelül 5 nap alatt tehető meg 100 km per óra sebességben. A bevezetőben hallottunk néhány taktust Chuck Berry legendás dalából, a Route 66-ből. Most hallgassuk meg a teljes számot, utána még 2 másik dalt játszok le. Take It Easy az Eagles-től, ők a dal szövegébe utalnak az útra, azt mondja, ott állunk Winslow-ba, Arizona-ba, az utca sarkon. A harmadik dal Bruce Springsteen-től a Cadillac Ranch.

A 66-os országút építése 1926. november 11-én kezdődött, azzal a céllal, hogy összekösse a keleti és a nyugati országrészeket. A kétszeresávos útvonal teljes egésze Chicagótól Los Angelesig mindössze 11 év alatt épült meg, 38-ban már át is adták a forgalomnak. Kezdetben a 62-es számot kapta. 66-os jelzést később azért adták, mert könnyű volt megjegyezni, kimondani is érdekes volt. Az átadást követően folyamatosan hosszabbították különböző szakaszokkal, ám a köztudatban az eredeti, a 38-ban átadott útvonalként tartják számon. A 30-as években kapta az első fontos szerepét. A már megépült szakaszon óriási népvándorlás indult meg, ugyanis Kaliforniába jelentőséget kapott a farmerkedés. Így Oklahoma, Kansas és Texas államokból farmerek tömkelege indult el nyugatnak. Ezeket az embereket hívták később okiknak. Az út mentén akkor még sok kisváros létezett, melyek elsősorban a megnövekedett forgalomnak köszönhetően egyre nagyobbakká váltak, így jelentek meg később a nagyvárosok. Óriási jelentőséget kaptak az éttermek, az autószervizek és az üzemanyag töltőállomások. Egymás után nyíltak meg, versengve az autósok kegyeiért. A lejátszásra kerülő dalok első Sweet Home Alabama játszal Lynn Reed, Skin Reed, ezt követi a YouTube Heartland című dala. Ez egy 88-as dal, nem tartozik a zenekar ismert dalai közé. Idézek két sort a dal szövegéből magyarul. 66, egy országút mesél. Mesél a száraz sivatagokról, hűvös zöld völgyekről, arany és ezüstércekről, fénylő városokról. A blokkot Sun Volt, Way Down Watson című dalával zárjuk. Ez a St. Louisba található Coral Courtmore Hotel 1995-ös lebontásáról szól. 1, 2, 3...

38-ban átadott útvonnal egy-egy szakaszát véres 66-nak is hívták, mivel ezek rendkívül veszélyesek voltak. Közülük is a legveszélyesebb az Arizona állambeli Oatman közelébő hajtukanyal, ahol már a legkisebb szél is képes volt az autókat lesodorni az útról. Mindezek ellenére az országút közkedvelt maradt. 60-as évek elején az államközi autópályák megjelenésével a kisebb rangú autóutak kezdtek elnéptelenedni. Ugyanis az autópályákon nagyobb volt a megengedett sebesség, 120-130 km, az autósok is gyorsabban tudtak haladni a kevesebb kijárat és a megállók miatt. Az ilyen kisebb rangú utak alól a 66-os sem volt kivétel. Ugyan az államok sorra kezdték felújítani a 66-ost, hogy visszacsalogassák az autósokat, de mint hiába. Ekkor már a veteránok útjának kezdték nevezni, annak ellenére, hogy egy ideig bizonyos szakaszokon még a 160 km-es sebességet is megengedték. Kid Rock játssza az első dalt, címe All Summer Long, ezt követi James Taylor-tól az Our Town. Ez a Randy Newman dal, melyet James Taylor ad elő, a Disney Verdák című filmjének a filmzenéjében szerepel. Ez a lassabb, gyönyörű dal, mi az időről és a változásról szól, felidézi azt a nosztalgikus érzést, amely a 66-os út elhagyatott városain áthaladva érezzük. Amarillo by Morning, énekli George Strait, a Rodeo Cowboy magányos életének a fájdalmas ábrázolása, 66-os út egyik leghíresebb városát, a texasi Amarillo-t említi. A hagyományos hegedűs intro és Strait jellegzetes lágy éneke teszi ezt a 83-as dalt a Route 66-os dalok egyik örök dalává.

azok kedvéért, akik később kapcsolódtak be a műsorba, elmondom, a mai adásunk az USA főútjáról, a Route 66-ról szól.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.

1990-re az államok egyre inkább kezdtek rájönni arra, hogy egy óriási jelentőségű autóút halad át az államokon. Minden idők leghosszabb, legöregebb és egyben legzsúfoltabb autóútja teli muzeális értékkel. Így az országút megtartása kulcsfontosságú. Írtozatos irányban kezdték hát az autóutat felújítani, és ezzel együtt kapta meg a történelmi 66-os út címet is. A burkolatra elkezdték felfesteni a 66-os szimbólumát, valamint az állam nevét, hogy hol is tart az autópálya éppen. Neon felirataival, rusztikus kamion megállóival és a klasszikus Amerika jeleneteivel egyetlen más út sem ragadja meg annyira a képzeletet, mint a 66-os út. Az ország szívén átvezető autópálya az amerikai állam megtestesítője, és ehhez egy ideillő rokkos zene is illik. Szóval, kedves hallgató, tankold fel a járművedet, tekerd le az ablakokat, és hallgasd ezt a 12 dalból álló listát, melyet a mai műsorhoz állítottunk össze neked. Búcsúzzunk a 66-os úttól a következő három dallal. Life is a Highway, énekli Tom Cochran. Ezt a dalt nagyon sokan feldolgozták. Ez a dal is felkerült a Route 66 ihlette Disney Pixar filmnek, a Verdáknak a zenéjére. Tucumari Tonight, énekli Brian Langlinéz. Ez a lendületes, blúzos dal egy férfiról szól, aki hazaér babájához az új-mexikói Tucumari városban. Tipikus, blúzrokkos, kormányt döngető dalocska. A blokk utolsó száma Hotel California az Eagles-től. Az Eagles már másodszor szerepel a listán ezzel a dallal, melyet a zenekar tagjainak 66-osan tett utazásai ihlettek. Ez egy hosszú és komplikált rockballada, mely talán tökéletes háttérként szolgál ahhoz, hogy nyugatra, a naplemente irányában hajtsunk.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Halló, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Bringing back the old school sounds.
11: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek duvább.

0: Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarország első és egyetlen duab zenei műsorában. Mai műsorunkban sok-sok, talán sosem játszott zenével megnézzük a duab őstörténetét a századfordulótól 1945-ig. A 900-as évek elején az amerikai lakosságnak csupán töredék része rendelkezett hanglemez lejátszó eszközökkel. Akkoriban az emberek a zenét vándorénekesektől, hangversenyeken vagy templomi rendezvényeken hallottak. A zenei stílusok gyorsabb terjedése és fejlődése csak a 30-as évektől a rádió megjelenésével kezdődött el, ezt tette lehetővé, hogy a zene az emberek nagyobb tömegjeit érje el. Az első fekete énekegyüttes, amely hanglemezre készített felvételt, ez a Dinwiddie Quartet volt, amely 1902. októberében vett föl spirituálikat a Monarch lemezkiadó részére. Mielőtt lejátszom a dalt, felhívom a figyelmüket az ős diszdzsoki kollégámra, aki a szám kezdet előtt bekonferálja majd a dal címét és az ének együttest. Hallgassunk bele a dalba!
1: All on the old cab ground, crooned out by the Dinwiddie Colored Quartet.

Dingvidi Quartettől hallottuk a Down on the Old Campground című dalt. A zene fejlődésénél beszélnünk kell a faji megkülönböztetésről, a szegregációról. Doo-wop ugyanis kezdetben kifejezetten a fekete lakosság zenéje volt. A fehérek és feketők egy időben, egymással párhuzamosan, de gyökeresen eltérő életkörülmények között éltek. A fajok közötti kommunikáció és a kölcsönös zenei ráhatás nagyon kezdetleges és nehézkes volt. Fehérek és feketék nem, vagy csak nagyon ritkán énekeltek együtt. Tilos volt a közös nyilvános tánc, talán néha hallották csak egymás zenéjét. Előrejelzem, hogy a következő néhány percben muzeális, néha 100 évesnél régebb lemezeket is játszok, ezért kérem megértésüket a gyengébb hangminőségért. Az első közös fehér és fekete együttes felvételt egy bizonyos Polk Miller készítette 1910-ben. Miller patikus volt, harcolt a déli polgárháborúban, és az apja ültetvényén dolgozó 4 munkással Old South Quartet néven vett fel egy lemezt. A lemezeket az Edison lemezcég adta ki, a 7 feltételből 4-et Miller énekelt, 3-at pedig a Quartet egyedül. Most hallgassuk meg az Old South Quartettől Oh, What He Has Done For Me dalt.

A 20-as évek másik jellemzője volt a klasszikus bluesnak a megszületése. Ezeket kezdetben főként énekesnők énekeltek, említsünk meg néhányat a kor híres divái közül. Mammy Smith, Bessie Smith és Ethel Waters. Ezek a művészek és dalaik egyaránt népszerűek voltak a fehérek és a feketék között, a dalok megjelentek a slágerlistákon, és megalapozták a klasszikus blues zenét, mint egy fekete-fehér fúziós zenét. Valahol előkészítették a jazz kialakulását a 30-as évekre. Mielőtt meghallgatjuk a következő dalt, érződik, hogy a világ nem sokat változott ebben a dalban. Az énekesnő korholja barátját, aki előző éjszaka kimaradt. Énekel Ethel Waters, a dal címe Go Back Where You Have Stayed Last Night.

0: And I know doggone well you're going right back where you stayed last night. I don't want you no more. Take it where you had it last night. Move away from that door called the law. Sal is elected now. And he's in my jaw. Ah, I know you come round here looking for old Miss Nan. Just as soon as you taught a seat out your last pam pam. Now you're round here preaching and whining and begging for a chance. Trying to make good, but that's history, that's history. Ah, that old cedar chest. You once called your trunk.
1: A Mills Brothers 1931-ben kezdte meg sikeres pályafutását a Tiger Rag című számmal. Összesen 71 daluk jutott föl a poplistákra, ezek közül 5 ért el első helyezést. Zenéjükbe keveredett a pop és a fodrászüzes stílusa a jazzzel. Talán ők voltak az első olyan együttes, akik a lemezfelvételnél alkalmazták a beszélő basszus szólót a bridge-nél, valamint a hangszerek emberi hangokkal történő imitálását. Más zenekarok is utánoztak hangszereket, de a Mills néha egy egész zenekart próbált imitálni. Az egyik fivér a gitárt utánozta, a másik a dobot a basszussal, a harmadik pedig a fuvos szekciót. Ez már az első komoly lépés volt abba az irányba, amit már később duvapnak fognak hívni. Ők voltak az első fekete együttes, akik a fehér hallgatók körébe is népszerűek voltak, volt heti önálló showműsoruk a CBS rádió hálózatában a 30-as évek elején. Következő daluk címe Tiger Rag, játszik a Mills Brothers. It's number one!

Az Ink Spots 1935-ben lépett színpadra. Ők már névválasztásukba, ugye az Ink Spots magyarul azt jelenti, hogy tinta folt, elsőként utaltak a fekete eredetre. 1939-ig nem voltak túlzottan sikeresek, a sikert, a gyönyörű balladájuk, amit később lejátszok, az If I Didn't Care hozta meg. Az ezt követő slágereik mindig ugyanarra a sémára épültek, Bill Kenny sejmes falzettó szólóéneke, tömör háttérvokál és beszélő basszus a dal bridge-ében. 46 alkalommal kerültek föl a listákra, és 6 darab első számú sikerük volt. Érdekes, hogy ők nem nagyon mentek el annyira a pop irányába, mint a Mills, hangzásukba mindig érződött a fekete hang. Hallgassuk meg az első egyes számú sikerüket, énekel az Ink Spots, a dal címe If I Didn't Care.

A korszak harmadik kiemelkedő énekegyüttese az Andrew Sisters. Ők 1937-ben készítették el első lemezüket. 1938 és 1951 között 100 daluk szerepelt a slágerlistákon. Stílusukba a pop keveredett a jazz elemeivel, sőt ők voltak az első a női énekegyüttes, aki felkerült az R&B listákra is. Velük egy későbbi műsorunkba foglalkozunk részletesebben, most hallgassunk meg tőlük egy olyan klasszikus számot, melyet az évek során nagyon sokan feldolgoztak. A dal címe Rum and Coca-Cola, énekli az Andrew Sisters.

Szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

1946 előtt az afroamerikai énekegyüttesek általában próbálták elrejteni identitásukat. Igyekeztek fehéren hangzani. A fordulópontot 1946-ban a Ravens együttes hozta keményebb és ritmusosabb zenéjével. Ez az új hangzás az afroamerikai zene két alappillérére, a rhythm and bluesra és a gospelre épült. Az eredmény egy új, izgalmas hangzás lett, mely magával ragadta a következő generáció tinédzsereit. 1946-ban jelent meg a Hub lemezkiadó gondozásában a Ravens lemeze. A lemez bioldalán lévő szám címe Lullaby volt. Mielőtt lejátszom ezt a dalt, hadd hívjam fel a figyelmüket egy-két érdekes, finom részletre a dalban. A dal átlagosan egy gitárszólóval kezdődik, mint a korszak sok-sok feltvétele. A tenorszóló énekes a Good Night, My Love sorokkal nyit, talán egy kicsit mélyebben és darabosabb énekel, mint a Spots énekese Bill Kenny tette volna. A háttérben a vokálisták ó-ó refrént énekelnek, és egy ártatlan zongora hang is csilingel. A második versnél a foká felbátorodik, hangosabban és ritmikusan a du-du-du refrén dalolja. A vers második rész vége fele, elem valami váratlan történik. Belép a dalba a csapat basszus énekese, Jimmy Riggs. Világosan elkülönül a többi énekestől, egyre erőteljesebben énekli basszus hangon a du-du-du-du-du szöveget, ezzel a második versszak utolsó sorát lezárja. Jimmy a második szólót énekelt az együttesbe, bemutatva a világnak a csodaszép basszus hangját. A dal további részébe aztán lassan visszamerül a többi énekes közé. A Lullaby számomra azért nagyon érdekes, hiszen ez a dal lebentette föl, még ha csak egy szám erejéig, a duvap életet adó erejét, a magával ragadó ritmust, a halandzsa refrént és a mindent helyretévő basszust.

sorozatunk harmadik részébe eljutottunk az 50-es évek elejére, közepére. Érdekes változások figyelhetők meg a zenei ízlésbe. 40-es éveket, az 50-es évek legelejét a szóló énekesek uralták, a nagyzenekarok, most arra pedig kezdenek divatba jönni az együttesek. Előbb hallottuk a Dominoszt, és igazából a társadalomban ez az az időszak, ami kb. 15 évvel később nálunk is lejátszódott, hogy egyre több fiatal úgy érezte, hogy igazából a zenében van nagy előrejutás lehetősége. A zenével lehet pénzt keresni, ezzel tudom a haverok vagy a csajoknak az elismerését kiváltani. Tehát akinek egy kis tehetsége volt, bandát alapított, létrehozott egy zenekart. Ezek a zenészek nem voltak többnyire képzett zenészek. De olyanok voltak, akik, amit előző nap az utcán, a kocsmába, a templomba vagy a rádióba hallottak, úgy énekeltek. Háttérbe szorult egy kicsit a korábban népszerű jazz, a swing és a blues. Kezdett kialakulni egy új fiatalos hangzás, amit úgy hívunk, hogy klasszikus duvabzene.

Ellenben a klasszikus duvabban a szólóénekes nem rendelkezik azzal a kifinomult és sima hanggal, mint a paleo duvab korszaknak az énekesei. A tenor szerepét egyre több számba a falzettó szólóhang veszi át, a vokálban kilép a basszus és kiemelt szerepet kap. A kórus súlya erősödik sok dalban, és szinte minden dalban megjelenik ez a sokat emlékezett halandzsa ritmus, a duvap. Az 55-ös, 59-es időszakban alakult együttesek többnyire tinédzserekből állnak. Később rólunk beszélünk egy kicsit. A dalaik témája az idealizált szerelem. A paleo korszaknak a szuggesztív, időként trágár dalszövegei eltűnnek, és a kor nagyzenekara, mint a Coasters, a Clavels vagy a Robbins sztorizós lemezeket adnak ki. Ebben az időszakban született két nagy sláger, először hallgassuk meg a Charlie Brown-t a Coasters-től.

az 50-es évek amerikai zenéjét játsszuk. Mielőtt tovább mennénk, nézzünk mi egy-két érdekességet ebből a korszakból. A szomorú, a koreai háború, 50 és 53 között zajlik a háború, ami sajnos sok-sok amerikai fiatalnak a halálát jelentette. 1955-ben nyílik meg a Disneyland. Az első néhány hét alatt több mint 1 millió látogatót vonz. Még egy-két érdekesség, 1958-ban ülteti be az első pacemaker-t Dr. Ake Senning. Ismerős sokaknak, főképp a lányoknak a Barbie baba. 1959-ben jelent meg, jött ki a piacra az első Barbie baba, valamint 1955-ben nyitotta meg Ray Kroc az első McDonald's büfét Amerikába. Még egy társadalmi dolog, egy nagy botrány, ez 1955-ben Alabamában játszódott. Egy bizonyos Rosa Parks nevű négernő, akkor felszáll a buszra, nem adja át az ülőhelyét egy fehér férfinak, ebből nagy cirkusz lesz, pereskedések, végül gyakorlatilag ez indította el az amerikaiak, négereknek az egyenjogúsági dolgait.

A Mellow Moods együttes kérdezget a barátnőjétől, hol vagy, where are you, now that I need you, most amikor szükségem van rád.

Mello Moods együttest hallottuk. 1956-ra alakult ki a klasszikus duvap zene alkategóriájaként az úgynevezett iskolás fiú duvap. Ilyen 13-14 körül gyerekek, ahogy hallották az öreg 20 éves fiúkat énekelni, ők is megalakították a saját zenekaraikat hasonló korú fiúkból. Már az 50-es évek elején is megjelent ez a stílus, ezt képviselte a most hallott Mello Moods. Ezek a dalok általában szép, szomorú balladák voltak egy fiatal fiú bánatáról, akit elhagyott egy az asszony. Ez még fényévekre volt attól az ártatlan szerelemtől, majd később a Teenagers-t vagy a Teen Cost-tól hallunk. A korszak másik hasonló adottsági együttese volt a philadelphiai Castles. Több ismert számuk volt, az Over a Cup of Coffee, My Girl Awaits Me, vagy a The Silver Ring. Most mi a My Girl Awaits Me című számot hallgatjuk.

És arról énekeltek, hogy a barátnője várja őket. Igazából ebben a korszaknak a nagy, autentikus iskolás fiú slágere 56 elején készült Frankie Lymon, és a Teenagers énekelte, hogy a tinédzserek miért lesznek szerelmesek.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

Ennek az iskolás fiú Duvapnak a jellemzője volt a maga fiatalos, magas tenorszóló, szakmai nyelvűt övezett castrato, amit egy fiatal fiú vagy egy lány énekel. A tidézses szóló énekese Frankie Lymon volt ebben a kategóriában a legismertebb, ők adatták le a legnagyobb kereskedelmi sikereket. Egy másik hasonló híres együttes volt a Leslie Martin által vezetett Schoolboys, őtőlük hallgatjuk meg a Please Say You Want Me, mondd, hogy szeretnél engem című számot.

0: Az iskolás fős korszak zenéjének nagyon egyszerű volt a képlete. Fülbemászó melódia és egy fiatalos hangzás. A iskolás fő zenekarok korszakának a másik érdekessége az volt, hogy sokszor lányok énekelték a szólót. Nagyon kevés ember, talán a gyerek szülei tudták volna megmondani a hangzás alapján.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Életminőséget javító fejlesztések indulnak baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstoppra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Tom Tom lived

Ülünk bóhintó, aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást a Caritastól. Ingyenes tüdőrák szűrésre várják az 50 év feletti aktívan dohányzókat. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes deregisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Nyílt nappal várja a közönségét a Nemzeti Színház szombaton. A programot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja, amelyen a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és a teátrumhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Az esten jelenetek, dalok, emlékezetes színházi pillanatok és készülő produkciók villantják fel, honnan érkezett, hol tart és merre halad a Nemzeti Színház. Az est házigazdái Bordás Roland és Herceg Péter lesznek. Szlovénia és Olaszország közös stratégiai érdekének nevezte az Európai Unió bővítésének felgyorsítását a szlovén és az olasz külügyminiszter Nova Goricában. A két tárcavezető a schengeni határellenőrzésekről, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról és a kisebbségek helyzetéről is tárgyalt. A külügyminiszterek szerint a bővítési folyamatnak hitelesebbnek és gyorsabbnak kell lennie, és fenn kell tartania a Nyugat-Balkán országainak, valamint Ukrajnának és Moldovának az uniós csatlakozási perspektíváját. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Itt van a birodalmam a tóvize alatt, és mostanában nagy bajban vagyunk, a népem meg én. Egy óriási százlábú kúszik elő minden áldott nap a gyorsvasút alagútjából, és rendszeresen fölfal egy csomó embert fővárosom lakosai közül. Már eddig is sokat elpusztított, és egyre nő az étvágya. Ha nem sikerül valahogyan leszámolni vele, nem sokára én kerülök sorra. Már napok óta heverek itt egy olyan halandóra várva, aki nem rettem meg tőlem. Sárkány testem láttán azonban eddig mindenki futva menekült. Te vagy az első bátor ember, aki a közelembe merészkedett. Ezért kérve kérlek, pusztítsd el az ádász fenevadat, a százlábút.
1: Hirakava Sitosi a szülei nagy aggodalmára mindig benne volt minden kalandban. Különösen akkor, ha az a kaland veszedelmesnek ígérkezett. Fölajánlotta tehát segítségét a sárkány királynak. Kerékpárját a híd korlátjának támasztotta, és elindult a vízi világ ösvényein. A sárkány király palotája pompás és nagyszerű építmény volt. Alig valamivel kisebb és egyszerűbb, mint a főposta épülete Nakayama belvárosában. Az udvari nép ünnepélyesen fogadta a fiút. Kristályból készült értékes lótuszleveleket és kristályvirágokat hoztak neki ajándékba. Hordták elébe a finomabbnál finomabb ínyenségeket, és művészien kifaragott, díszes evőpálcikát készítettek a keze ügyébe. Még Sitosi lakmározott, 10 kicsi aranyhal táncolt előttük a kotó és a samisen hangjaira. 10 kicsi pont játszotta a vidám zenét.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Életminőséget javító fejlesztések indulnak a baranyai falvakban. Ingyenes tüdőrákszűrésre várják az 50 év feletti aktív dohányosokat. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
6: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
9: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, Sanyi is. Sziasztok!
10: Jó reggelt!
11: Hivatalos és kimért. Sziasztok, köszöntünk minden
9: Karina hallgatót. Kimért, mint a kimért nápolyi, tudod.
11: Karinát majd kiolvasztuk, hogy nem tudom, honnan jött. Kicsit kimért.
9: Nem, ő még a hűtőszekrényből mászott ki az előbb, tudod, annyira fagyos.
10: A feréket, igen, hát, de... nehogy bászok én be hűtőbe, hideg van.
11: Igen, de azt mondják egyébként, hogy szépít a hűtőben alvás.
10: Na, na jó, szia Sanyi.
11: Szia, hova Sanyi mész? Nem léphetsz. Ja. De én sem.
10: Na látod, akkor beraknál egy hűtőbe, hogy gyerekek fázzak. Hát bolog.
11: Nem, hogy megszépül, drága. Hát.
10: Ja, hogy megszépül. Édes szívem, köszönöm, de szívem. De én belenéztem, hogy én olyan szép vagyok. Ha nem látom ugye magam, ugye.
11: Fázzak. Belenézel egy hűtőmágnesbe.
10: Tudod, mennyi van? Ó, ne tudd meg.
9: Viszont, hogyha Zolitól kapsz egy búzalángost, akkor piros is leszel.
10: Barna vagyok, vagy szőkét barna.
11: Miért osztan a Zoli búzalángosokat?
9: Na, gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdobosz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, meg a többi közösségi platformon is, mindenhol megtaláltok minket Lépésradio néven, de hogyha bármilyen kommentetek van, akkor írjátok meg nyugodtan a nap 24 órájában e-mailben.
11: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
9: És mai műsorunkban hozunk érdekes híreket, mindjárt köszöntjük a névnaposokat, lesz bölcsesség, horoszkóp, időjárás, és érdekesebb hírek. Például a mai műsorban megtudhatjátok azt többek között, hogy Romantikus lánykérés lett belőle, de a nagynéni ellopta a sót. Aztán lesznek bűnügyi sztoriink, a mai bűnügyi sztoriink címe: megtalálta a táskát, kivette belőle a 220 ezer forintot, néhány órával később már nála voltak a rendőrök. Úgyhogy lesznek itt érdekességek. Tudomány szempontból például akkora új krátert találtak, mint mekkorát?
10: Nagyon nagy.
9: A Holdon, akkorát, de akkorát.
10: Na mi van? Hát az életben nem tudjuk meg, hogy mekkora kráter talált.
11: Ez majd a
9: mint a Kolosseum. Mint a Kolosseum, drágáim.
10: Jézusom, hát az nagyon nagy.
11: Melyik Kolosseum?
9: Hát a római, melyik Kolosseum?
10: Római.
9: Hát a legnagyobb Kolosseum a római Kolosseum, tudomásom szerint.
11: Igen, azt hiszem nincs nála nagyobb.
9: Látod, nincs nála nagyobb a világon.
11: Nincs nagyobb Kolosseum.
9: Na, de akkor köszöntsük a névnaposokat. Ma, szeptember 17-én a Zsófiák ünnepelnek. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Egyébként a Zsófia névből, hogyha a Zsót leveszük, akkor marad a fia.
11: És ez nagyon érdekes, de...
9: Nem, csak azon gondolkodtam össze, hogy ez egy női név. És az a név teljesben, hogy Zsófia. Tehát Zsó, ő azt hiszem a Bibliában egy férfi volt, egy prédikátor, ilyen... Hirtelen akartam mondani... segítsetek ki... Proféta! Azt hiszem, Profét, hogy volt. Azt hiszem, proféta, vagy profét. Nem Zsó, vagy ő mi volt, de volt egy Zsó. Ugye?
10: Biztos, hogy hát igazad van.
11: Nem erősíteném meg, de majd itt megkérdezem.
9: Na, utána nézünk ennek, hogy a Zsó az valóban. És hogyha azt nézzük, hogy fia, hát most a fiáról hát az egy fiú. Hát most, és akkor így jött, hogy Zsófia. Én nem gondolnám, hogy a bölcsesség a jelentése, meg hogy ez görög eredetű, de ezt is megtudhattátok, ha a Lépés Rádiót választjátok, mert Rubi az csak itt elmélkedik a hülyeségen, és próbálja megfejteni a széttagolt női neveket, Zsófia, de nem tagolom szépen.
11: Inkább májusban a többség akkor ünnepel, de ez egy szeptemberi Zsófia nap.
9: Így van.
11: És egyébként ma még ünnepelnek a Robertek is, furamód.
9: Hát nem tudom, hogy hol, mert én nem ünneplek.
11: Hát valahol valaki.
9: Valahol.
11: Most ünnepel.
9: Valahol.
11: De nem tudom.
9: Valahol. Valamelyik Robert ünnepel.
11: Hogy na, ezeket
9: mindenkinek ki... Mindenkinek kívánunk a mai nap, akik ma ünnepelnek, nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot. Zubi Sugar, azaz Cukor című dalával indítjuk a Lépés délelőttet. Sziasztok, tartsatok velünk az elkövetkezendő szűk 120 percben.

0: sajnos hajlamosak vagyunk folyamatosan mindig a csodára várni, pedig az élet nem a csodákból, hanem apró örömökből áll. Könnyű azt gondolni, hogy majd akkor leszünk igazán boldogok, ha valami megtörténik, pedig egy jó beszélgetés, kedvenc, egy nevetés, egy váratlanul kellemes pillanat sokszor többet ad a napunkhoz, mint egy ritkán bekövetkező esemény.
1: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a Napindító magazinunkban.
2: Hát a számítógép nem játszotta le azt a zenét, amit én beszerkesztettem, viszont akkor nézzük meg a Hungaromet ZRT jóltából, hogy mi a helyzet a metrológiai szempontokból, jelenleg mi a helyzet nagyobb városainkban, illetve hogy milyen idő várható ma. A Hungaromet ZRT jóvoltából tehát először is Budapestre ugrunk fel, Karinához, ahol most közepesen felhős az ég és 22 fok van. Debrecenben derült ég mellett 24 fokot mérnek, Győrben 20 fok van, Miskolcon kissé felhős 21, Pécsen derült 22, még Szegeden derült és 23 fokot mérnek. A mai napra 18 és 30 fok közötti napi csúcs várható, nézzük ezt részletesen. Ebben. Egy front vastag felhősávja, miközben szakadozik, halad keleti-dél-keleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés keleten várható. Ez szortan főként az ország északnyugati felén előfordulhat eső, zápor. Egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 18-30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint pedig a frontérzékenyeknek fontos, hogy hullámzó frontzóna érkezik, emiatt mind a hideg, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás, ingadozás. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, mi pedig már is egy jó zenével, remélhetőleg a következő dal már elindul, és Sanyi aztán hozza a csillagjegyeket, jön a horoszkóp rovatunk.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma egy spontán ötlet feldobhatja a napodat. Nem kell mindent előre megtervezni, néha éppen a váratlan dolgokból születnek a legjobb élmények. Bika. Egy kellemes beszélgetés vagy apró figyelmesség ma többet jelenthet, mint elsőre gondolnád. Csak fogadd a jó kedvet, adj is tovább valakinek. Ikrek. Ma különösen könnyen teremthetsz kapcsolatot másokkal, egy vicces megjegyzésből vagy véletlen találkozásból, akár hosszabb beszélgetés is kialakulhat. Rá. Valaki ma kellemes meglepetést okozhat. Ne próbálj minden mögött külön jelentést keresni, néha egyszerűen csak örülni kell annak, ami jön. Oroszlán. Ma könnyen te lehet egy társaság hangulat felelőse. Arra azért figyelj, hogy másoknak is jusson hely és lehetőség a kibontakozásra. Szűz. Egy feladat, melyet komolyabbnak gondoltál, könnyebben megoldódhat a vártnál. Használd ki a felszabaduló időt valami olyanra is, amit egyszerűen csak élvezel. Mérleg. Ma egy kapcsolatban különösen sokat számít a humor. Egy közös nevetés olyan feszültséget is feloldhat, amiről eddig azt hitted, komolyabb beszélgetésre lesz szükség hozzá. Skorpió. Valami ma nem pontosan úgy alakulhat, ahogy elképzelted, mégis jó vége lehet. Egy-egy kis teret a véletlennek is. Nyilas. Ma kifejezetten jól eshet kimozdulni megszokott környezetedből. Nem kell nagy kalandra gondolni, hanem egy másik útvonal, vagy új program is elég lehet. Bak. Egy eredményedet ma végre te magad is értékelheted, nem csak a következő feladatot keresed. Ha érdemes megállni egy pillanatra és örülni annak, ami már sikerül. Vízöntő. Egy furcsának tűnő ötlet ma meglepően jó fogadtatást kaphat. Ne dobd el csak azért, mert elsőre még te magad is mosolyogsz rajta. Hala. Ma egy kellemes emlék vagy régi ismerős is jó kedvre teríthet. A múlt felidézése akkor a legjobb, nem visszahúz, hanem emlékeztet arra, mennyi jó dolog történt már veled.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, és így 10:30 magasságában vissza is tértünk hozzátok, méghozzá mai műsorunk első egyből egy párkapcsolati érdekes hírével, amire én akkor átmosolyogtam, hogy ez hogy sikerült. Na mindjárt megtudhatjátok. Arról van szó, hogy romantikus lánykérés lett belőle, de a nagynéni ellopta a sót. Nézzük. A tökéletes lánykéréshez kell egy gyűrű, a megfelelő pillanat és esetleg egy családtag, aki kétségbe esetten próbál kimászni a videóból. Brida Brando párja családi körben kérte meg a nő kezét Los Angelesben. Miközben mindenki az ifjú párra figyelt, Brida nagynény rájött, hogy pontosan a kamera előtt áll, és megpróbált észrevétlenül eltűnni. Brida tudta, hogy párja szeretné elkérni édesanyjától a kezét, de magára a lánykérésre egyáltalán nem számított. A gyűrűt 6 éves húga vitte oda, miközben a nagymama a konyhában pállát készített. Ekkor a nagynéni felismerte, hogy bekerült a felvételbe, és egyre kétségbe esettebben próbált kimenekülni a képből. A család később annyira nevetett a jeleneten, hogy feltöltötték TikTokra. Brida végül különösen örül azon, hogy a nagynénye rajta maradt a felvételen, hiszen a nő gyerekkorától kezdve fontos szerepet játszott az életében. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek egy tökéletesen megtervezett romantikus pillanat, vagy egy ilyen spontán vicces emlék marad meg jobban? Szerintem a spontán vicces emlék is, de a romantikus pillanat is, csak a romantikus pillanat szerintem csak a két ember számára maradt meg. Egy ilyen spontán vicces emlék meg egy egész család, vagy egy egész közösség számára megmarad, mert meglátják és jót nevetnek rajta, én ezt gondolom.
1: Igen, tehát ez mindenkinek buli, mert mindenkinek poén, és biztos, hogy megőrzi az ember az emlékeibe az ilyeneket, mert ugye az, hogy valaki mondjuk egy nyilvános romantikus lánykérés van, vagy bármi, persze arra is lehet emlékezni, de mit tudom én, lehet, hogy valaki már több ilyet is látott és ismeretségi körébe, és akkor már nem marad meg, hogy akkor ezeknél hogy volt, vagy azoknál, hogy csak nem volt nagyon extrém. De ezek a vicces pillanatok, ezek azért megmaradnak, igen, jobban.
0: Szerintem kellene is egy kicsit amúgy, mert hogyha persze, vannak persze ilyen vicces pillanatok mellette, meg megvan a romantikus része is, akkor az úgy sokkal igazibb, az úgy sokkal emberibb dolog.
2: Pont olyan, mint amikor a fényképeket belóg valami, vagy egy vicces jelenet van, az sokkal jobban emlékszel rá, amikor ilyen vicces dolgok történnek, mint amikor ilyen normális, hagyományos, így az nem. A poénos dolgok azok jobban megmaradnak mindig.
0: Igen. Ez így van. De szerintem ezzel mindenki így van. A poénos dolgokat jobban szeretjük. Jött dalkérés, képzeljétek el, John Gold írt a hallgatói Messenger csoportunkba. Azt írja, hogy mivel nagyon szép nap van, süt a nap, meg minden Hawaii, ezért szeretnék kérni Alexander Stan Dance című dalát, mert rég hallotta a Lépés Rádióban. Egészen pontosan azt írja nekünk, szó szerint, mert most már itt van előttem. Szia Karina, Robi és Sanyi. Mivel szép az idő és jó kedvem van, kérem Alexander Stan felvételét, mert rég hallottam a lépésen. Köszi. Hát szívesen most ezzel megyünk tovább, aztán jövünk vissza, hamarosan hozzátok egy újabb érdekességgel. Írjátok meg, hogy nektek volt-e például kínos lánykérési jelentetekben részetek. De egyébként tényleg tőletek is megkezdem, hogy volt olyan valamilyen lánykérés eljegyzése, voltatok akár vendégként, ami, hát ha nem is kínos, de vicces, vagy olyan dolog történt, aminek nem biztos, hogy kellett volna.
2: Nem, ilyen helyekre engem nem hívnak.
0: Ja, mondjuk nem csodálkozom.
2: Én a romantika, nem tudom, én romboló vagyok, úgyhogy nem romboló, de nem vagyok egy romantikus típus, engem ilyen helyen.
0: Akkor Karinát az esküvőmre nem hívom el, ha egyszer lesz.
2: Na, én leszek a tanúdus, hogy csak
0: nem bírod a romantikát.
1: Erre készül nagyon, de
2: Hát én már készülök rá, nem tudom mi hány éve, de hát...
0: Mire készülsz te? Milyen hány éve?
2: De jó kis lagzira.
0: Mi az, hogy hány éve? Hát jelenlegi párommal még most lesz majd valamikor, hogy 2 éve együtt vagyunk. Hát hova házasodjunk készül. Ilyen hamar? Hát most...
2: Ó, milyen hamar! Ó.
0: Majd mit tudom én, x év múlva.
2: 20
0: majd
2: év múlva, a... oké, majd...
0: Nem mondom meg mikor, mert én sem tudom, nem tervezünk ilyet.
1: Addigra már ezben rulósjáró kereten táncol.
0: Nem, azért táncsok, nem, de nem biztos, hogy lesz esküvünk, mert nem érezzük.
2: De legalább
0: ezt.
2: Akkor egy eljegyzés. Na, legalább valami.
1: Hát az eljegyzés meg azért egy
2: valami
1: szűkkörű, oda nem biztos, hogy
0: van. Hát az eljegyzés meg inkább nagyon ilyen szűkkörű, tehát oda meg azért nem.
1: Nyilván is eljegyzés,
2: tudod,
1: 100 emberre.
2: Na szép. Milyen 100?
1: Ja, csak szeretnél elmenni egyedül.
2: Lehet, kíváncsi.
0: Nem, egyébként én nem zárkózom el se az eljegyzés, se az eskü elől, de alapvetően nem tervezzük most komolyan. Jó, viccet félretéve. Viszont zenélünk, jön Alexander Stan és a Dance, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, és miután ellopták a sót a lánykérésről, a folytatásban egy bűnügyi hírrel fogunk menni tovább. Méghozzá megtalálta a táskát, kivette belőle a 220 ezer forintot, néhány órával később már nála voltak a rendőrök. Nézzük a részleteket. Néha az ember talál valamit az utcán, és döntést kell hozni, amit kezd vele. Ebben a történetben sajnos nem a megfelelő döntés született. Ráadásul kamerák is voltak a közelben. Egy nő nagy dorogon elvesztette kerékpálya kosarából a táskáját, benne telefonjával, irataival és 220 ezer forinttal. A rendőrök megtalálták a táskát, de a pénz hiányzott. A rendőrök megnézték a környék kamera felvételeit, amelyben látszott egy kerékpáros nő, aki felvette az úton heverő táskát. A szajtrot később egy árokban találták meg. Érdekes módon benne maradt a telefon, az iratok, a pénztárca, sőt még a vásárolt pékáru is, csak a 220 ezer forint tűnt el. A rendőrök azonosították a megtalálót, majd a lakásán a teljes hiányzó összeget is megtalálták. A nő együttműködött, és azt mondta, megbánta, amit tett. A pénz így visszakerülhetett tulajdonosához. Ha valaki értékes dolgokat talál, szerintetek mi dönti el leginkább, hogy azonnal a tulajdonos kezdi keresni, vagy megtartja például?
2: Hát a becsületesség.
1: Inkább, hogy azonnal a tulajdonos kezdi keresni, vagy megtartja.

0: forintot, amikor ott volt minden, és lekövethető volt. Ráadásul, mint kiderül, kamerák is felvették az egész jelenetet, így könnyen lebukott. Tehát nekem eszembe nem jutna ilyen nagy összeget eltulajdonítani, inkább azt mondom, hogy beviszem, és a becsületes megtaláló majd akkor kapjon valamit érte cserébe, akár jutalmat, akár pénzjutalmat. Hozzáteszem, hogyha valaki ilyen több százezer forint értékű összeget ad vissza, akkor azért az ember elvárná, hogy mondjuk azért ne egy csokit kapjon, hanem legalább mondjuk 10 vagy 20 ezer forintot minimum megtalálói díjként, vagy valamit, mert az egyik ismerősöm mesélt, hogy ő 400 ezer forintot talált egy táskába, és egyből visszaadta, és kapott egy tábla csokit érte. Hát az egy kicsit ilyen szemkiszúrásos történet, mert azt gondolom, hogy azért annál nem, hogy örülne, hogy visszakapta, meg még becsületes, és volt most kiszúrta a szemét egy tábla csokiba. Hát...
1: Figyelj, lehetséges az, hogy köszönöm, és egy tábla csoki többet ér kettő. Hogyha te találsz valamit, és ennek értéke van, és nem adod vissza, az nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, és lopásnak hívják. Tehát inkább kapok egy köszönömöt, meg kapok egy tábla csokit, az, mint hogy most itt pénzt adjon. Ha adhatna, vagy ha lehetne rá lehetősége, biztos, hogy adna. De lehet, hogy az is...
0: Nem biztos, hát figyelj, most én visszaviszek, mert most elmondok. Nem, elmondom.
1: De nem,
0: én becsületes, de nem várok el semmit, de azért egy 500 forintos csokival kiszúrom, miközben én a 400 ezer forintját visszaadom, vagy a 220 ezer forintját, az nekem egy kicsit ilyen...
1: Vissza kell adnod, mert...
0: Visszaadom, azon nincs gond, én visszaadom, csak azt gondolom, hogy az egy kicsit ilyen szemkiszúrás azért, mert hogy...
1: De,
0: mert 500 forintot ér, az ő 400 ezer forintja, nem, mert ezzel nem, azt ez minősíti.
1: De nem, ez nem így van, hogy érted. Neked azt vissza kell adnod.
0: Az egyértelmű, hogy visszaadom, de azért valamit. A becsületes megtaláló kapjon már valami díjat szerintem.
1: Oké, de ha becsületes megtalálóra nincs kitéve a tábla, hogy becsületes megtaláló kap 20 ezeret,
0: de ez nem, ez nem elvkérdés, vagy ez nem egy kiírás kérdése, Karina. Ha én elhagysz 1 millió forintot, vagy 5,5 millió forintot, tök mindegy. Én visszaadom neked azt a pénzt. Igazad van, alapvetően én ez, nekem ezért nem jár hivatalosan semmi. De annyi emberség legyen már a megtalálóba, hogy azt mondja, hogy jó, én értékelem, hogy visszaosztad, mert mondjuk teszem föl, olyan helyen hagytál egyébként, amit egyébként nem volt kamera, meg nem tudták volna, tehát akár a lenyúlja se tudja meg senki, és én becsület és megtaláljóként visszaadom, akkor legalább annyit tegyen meg, hogy valamilyen gesztus, de most egy tábla csoki, nem, az is persze egy gesztus, hozzáteszem, csak valahol ez nekem olyan kicsinyes, tehát most az olyan dolog, mint én ellopnák a kocsidat, én visszavinném, és kész. Persze, visszaviszem.
1: A megtalálónak adható, tehát aki jé volt, az vagy zsugorizs, vagy smucik, vagy nagy lelkű, és azt mondja, hogy kapsz egy tízes. Tehát azért...
0: Hát de ez lenne a normális, ha nekem visszahoznának 400 ezer forintot, én adnék egy 20 ezres minimum. Hát most abban az 400 ezer forintból jut egy 20 ezres a becsületes megtalálónak. Mit veszel már a 20 ezer forintból? Már ne haragudjál meg.
1: De nem elvárható, tehát nem várhatod el.
0: Én ezt valahol elvárnám. Nem én várom el, félreértés ne esik, én nem várom el senkitől, csak azt gondolom, hogy valamilyen szinten, ha én megtalálom a te sokkal nagyobb értékű dolgodat, legyen az mondjuk 220 ezer forint, és én egyből visszaadom neked, akkor elvárhatom, hogy legalább 10.000 forinttal, vagy valamivel 5.000 forinttal, nem kell nekem még 20.000 se, de valamivel azt úgymond méltányolja. Mert onnantól kezdve miért nem nagyon sok ember, ahol mondjuk nincs bekamerázás, miért csinálja az, hogy talál valamit, az zsebre teszi, és nem szó senkinek. Hát miért van? Azért van, mert az emberek hiába becsületes megtaláló, nem méltányolják a megtalálót. Hát most gondolj bele abba, hogy bármi, hát pont ezért van ennyi lopás is. Hogyha ezt az ember normálisan kezelni, akkor nyilván már sokkal több becsületes megtaláló lenne.
1: Én nem támasztom alá ezt a teóriádat.
2: Csak hogyha mindig abból indulunk ki, hogy pénzjutalom legyen, ugye hát persze a
0: nem feltétlen pénzjutalom, Sanyi. nem azt mondom, hogy pénzjutalom, de valamivel honorálja azt, hogy visszaadtam ekkor összeget. 10 000 forint esetében nem számít, akkor nem ott semmit sem érdekes, de ilyen nagy érték esetében.
1: Tehát akkor te az az elven vagy, hogy elvárt.

0: Elható lenne mindenkitől, aki mondjuk 300 ezer forint vagy 200 ezer forint fölött megtalál valamit, vagy bármi értéket, akkor legyen megtaláló díj.
1: Igen, de hogyha nincs megtaláló díj, hát most ne haragudjál már, te nem örülsz, de akkor ilyen erővel megkérdezem, te nem örülsz, hogy visszakaptad a pénzed?
0: Örülök neki, de
1: jó, akkor én meg becsületesen visszaadtam. Akkor becsületdíjjal jár.
0: De én nem, ha nem tudok neked adni, mert az a pénz...
1: De miért nem tudsz a 200 ezer forintot, most adtam vissza, abba adsz egy 10 ezeres, azt jó vagyunk. Hát ne idegesíts, Memfe!
0: De nekem azt vissza kell pótoljam, mert nekem pont annyira van szükségem, mert pont annyit kell befizessek valahova.
2: Hát igen,
0: pont.
2: Attól függ, hogy az most igen,
0: érted? Mennyire... Hát ezt is vesz figyelembe.
1: Jó, értem, bár aki 200 ezer forinttal jár, az szerintem nem a legszegényebb kategória.
0: Hát nem biztos, mert lehet, hogy el kell menni a postára befizetni. Mit tudom,
2: igen, lehet, hogy pont úgy jön ki, hogy még az befizette, azt már...
0: Érted? És
1: hát jó, persze, lehet, ezt egyetértek.
0: Tehát nem elvárható.
1: Hát nem, én nem elvárnám, de valamit mégis. Tehát a valamilyen becsület és megtalálói díj, nem azt mondom, hogy legyen az, meg, igen, de valami igen. Kellene. Szerintem.
0: A másik az, hogy pontos volt, egy anyuka írt a Facebookon, valami megtalálós csoportokban szoktam benne lenni, és egy hegedűt, meg egy mandolint hagyott fönt véletlen a csomagtartón, és hát visszament kamerafelvétel, stb. És ebbe az a szenyaság, hogy aki ellopta, mert elvitte, és ez 500.000 forintba került, az miért nem adta le? Tehát ez a megélhetési bűnözés, hogy elviszek valamit, ami nem az enyém, megpróbálom eladni, és abból pénzt kapok. És ez a másik embernek a munka.
1: Ezt amúgy undorítónak tartom, én soha senkinek semmit nem emelek el. Ha valamit megtaláltam eddig, én mindig visszaadtam mindent.
0: És,
1: amit
0: és
1: tudom.
0: Ha itt
1: tehát, hogy én becsületes vagyok, én nem akarom másnak a tulajdonát, vagyonát, meg egy fillérjét sem. Én azt gondolom, hogy ha van egy nagyobb értékű dolog, akkor azért jó lesne az embernek. Én nem azt mondtam, hogy elvárható. Én mindig ezzel a szóval jutok, hogy én egy szóval nem mondtam, hogy az elvárható legyen. Na azt mondtam, hogy jól esne az embernek, hogyha én becsületesen visszaadom, akkor kapjak valamit. Az, hogy az adott illető ad-e, vagy nem, azt ő dönti el. Hát most abban nem tudok beleszólni, csak én ezt gondolom. Ez az én véleményem, de nem elvárható.
2: Igen, amúgy ebben az az érdekes, hogyha mondjuk kis összeget találsz.
1: Hát ha kis összeget találsz, Sanyi, és nincs hozzá papír, azt nem tudod azonosítani.
0: Azt nem tudod kinek visszaadni.
1: Azt nem tudod kinek visszaadni, az már onnantól kezdve a tiéd. Hát az nem tudod.
2: Ha nem tudod, hogy a kéké, akkor mondjuk mindegy.
0: De van hozzá személyigazolvány, forgalmi jogosítvány, útlevél, akkor legalább a becsületesség szele lengessen meg, és adja
1: így
0: a rendőrségem, vagy
1: pontosan, ahogy Karina mondja. De hogyha nincs, találsz, én is hallottam már ilyet, ismerős talált 10.000 forintot az utcán. És nem tudta senki ezt tartani, valaki elhagyta, senki nem vett, ő pont meglátta, fölvette, kinek adja vissza? Most 10.000 forintért kit keressen meg?
2: Nyomozni, igen, vagy hát tudnál, de most...
1: De nem éri meg, többe kerülne, mint maga a 10.000 forint, ha belegondolsz.
2: De mondjuk, igen.
0: De amúgy nagyon rendesek az emberek, tehát azért rendesek az emberek, mert ha találnak valami értékes dolgot, van ilyen talált tárgyak csoport, és mindig felszokták rakni, és nem
1: elrakják. Sok a rendes ember, de sajnos van sok...
0: Hát van, aki...
2: Ja, igen, azt meg lehet játszani, hogy azt mondod, hogy ezen és ezen a környéken ekkor és ekkor találtam.
0: Találtam, ha megmondod, az ismertető jelét visszakapott, tehát hogy be kell tud azonosítani, hogy mit találtam.
1: Jó, de 10.000 forintnak mi az ismertető jel? Ez ugyanolyan dolog, ugyanolyan 10.000-es, mint nekem, vagy neked van. Honnan bizonyítom, hogy én azt a földről találtam, vagy éppen a zsebemből vettem?
2: Arra rá volt írva a neved.
1: Jó, persze.
0: A lányom talált egy telefont, nem is tudom, még vagy 5 éve, 10 évvel ezelőtt, és felhívta nem volt azt hiszem billentyűzár hozzá, és felhívta azt a számot, ami legutolsó volt, és visszaadta a telefont, és nagyon boldog volt emberünk.
1: Hát nem csodálkozom, én hát is így jártam volna.
0: Volt teri pénztárca, pénzzel, jogosítvány, forgalmi, mindennel együtt, és mert gyerekek voltak még vagy 8 évesek, és hát ők megtartják. Hát nem lehet megtartani, ezt vissza kell adni. De nem, és visszaadták, és akkor talán kaptak egy pár ezer forintot. De hát
1: látod, és milyen jól esett a lányodnak az a pár ezer forint?
0: Hát a lányom meg a barátjainak, igen, de visszaadták. tehát visszaadták. Ez a legbecsületesebb. Ami nem az enyém, azt nem teszem el.
1: De egyértelmű. Hozzánk meg régen, ahol laktunk, az udvarra dobáltak be néha ilyen iratokat, és akkor úgy találtunk meg egy komplett táskát egyszer még nagyon régen, és megvolt valami székesfehérvári cím, meg telefonszám, és édesapám fölhívta is, és visszaküldtük nekik, és baromira örültek, és boldogok voltak, és köszönték. Ott is a pénz eltűnt, de a táska
0: hát a pénz az vesszen a fenébed az iratok, míg utána jársz, míg megcsinálod, több 10 000 forint át.
1: Nagyon-nagyon sok. Viszont most menjünk, jönnek a hírek 11 óra, jönnek a hírek 11 óra, 11 óra jönnek a hírek, nem tudunk többet erről beszélni most, megyünk, és aztán jövünk a következő órába vissza.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstoppra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Bizony, egy újabb érdekessége, megyünk tovább egy igazi állatos hírebe. Az előzőhöz nem tudom, hogy esetleg akartok még valamit hozzáfűzni.
2: Nem.
1: Nem, szerintem is. Szerintem is kibeszéltük itt az előző óra legvégéig. A következő témánk pedig, képzeljétek el, Rambó a 100 kilós kos beszorult egy betoncsőbe. Szegény. Vicces, de nem lennék a helyébe. Nézzük a részleteket. Rambó nevét hallva általában nem egy betoncsőbe szorult állat jut eszünkbe. Angliában viszont ez történt szó szerint. Az angliai Somersetben a tűzoltókat egy körülbelül 100 kg-os Rambó nevű koshoz riasztották, amely valamilyen okból bemászott egy betoncsőbe, és ott alaposan beszorult. A helyszíre érkező tűzoltók szerint Rambó olyan szorosan ékelődött a csőbe, hogy saját erejéből már képtelen volt kiszabadulni. A mentéshez köteleket és különféle eszközöket kellett használniuk. Végül sikerült sérülés nélkül kihúzniuk az állatot. Rambó pedig visszatérhetett végül a megszokott életéhez. Hogy miért gondolta jó ötletnek egy 100 kilós kos, hogy belemásszon egy betoncsőbe, arra viszont továbbra sincs válasz. Kérdésem, hogy szerintetek az állatok kíváncsisága vagy makacsága sodorja őket gyakrabban ilyen furcsa helyzetekbe. Szerintem a kíváncsiság is, meg a makacság is lehet, de inkább a kíváncsiság, nem?
3: Az állat tulajdonságától függ, ugye azért a többségük kíváncsi, de mondjuk hát a kos ugye, aki megy fejjel a falnak.
2: Hát ez az inkább makacsan kíváncsi.
3: De igen.
1: Hát vagy lehet a kettő együtt, makacs és kíváncsi.
2: Hmm. Vagy csak játszani akart és bújócskázott, és úgy volt, hogy elbújok.
1: Igen, de pont beférek, hát csak ezt
3: elszámítottam.
1: Nem, csak ez elszámította magát, tehát ennyi történt.
2: Rambóval. A kosnak a térlátása ezek szerint rossz. Tehát
1: miért lenne rossz?
2: Hát mert térben nem látja, hogy ide beférek, vagy nem.
1: De nem, hát ők nem mérik föl olyan
2: hát
1: szinten.
2: Pont, hát ezt mondom.
1: De ez nem a térlátástól függ. Hát a térlátása lehet jó. Térbe,
2: vagy hova nem, hát...
1: Nem, a térlátása lehet jó.
3: Beszorul, és attól kezdve már csak csőlátás.
1: Menjünk tovább. Képzeljétek el, akkora új krátert találtak a Holdon, nem akkorát, mint Rambó, hanem ami nagyobb, a Kolosseumnál.
2: Szegény. Kolosszum,
1: ha valaki azt gondolja, hogy a Holdon már minden krátert ismerünk, van egy rossz hírünk, hogy időnként még újakat is gyárt magának. Anna Salvorner, nem tudom, hogy kell helyesen ejteni, egy űrszondájának felvételének 222 méter átmérőjű új holdkrátert azonosítottak. A krátert egy 2024-es becsapódás során keletkezett. A kráter körülbelül 43 méter mély, átmérője pedig nagyobb, mint a római Kolosseumé. Egy aszteroida vagy üskötökös darab csapódhatott a Holdba 2024-ben, de az eseményt akkor nem észlelték közvetlenül. A kutatók szerint ekkora új becsapódási kráter kialakítása gyakorlatilag körülbelül 132 évente fordult elő. Az esemény azért érdekes, mert megmutatja, hogy a Hold felszíne sohasem teljesen változatlan. A kutatás ráadásul segíthet a későbbi holdbázisok biztonságának megtervezésében. Kérdezek titeket, hogy furcsa belegondolni, szerintetek mit éreznétek, ha egyszer élőben láthatnátok egy ilyen hatalmas becsapódást a Holdon? Nem tudom.
2: Én nem szeretnék ilyen becsapódást sem látni, se átélni, se érezni. Hát nem tudom, tehát azért a Holdat sajnálom, tudod, hát sajtból van a Hold, hogy egy-két lyuk rajta, hát a végén lassan átlátunk rajta, tehát hiába egy bolygó, vagy égi test, nem is tudom, minek nevezhetnem, tehát azért is szegény, sajnálom, hogy
1: hát állítólag a földből kivált hold, tehát a holdunk az a föld része, csak az folyamatosan távolodik a földtől.
2: Kivált egy rész a földből, és így puty,
1: nem, hát mondanak ilyen teóriát, de azt tudni, hogy a föld holdja, ami holdunk, az a földhöz tartozó. Minden bolygónak vannak holdja vagy holdjai, amelyek segítik a gravitáció megfelelő működését, meg az, hogy az adott bolygó tudjon keringeni valamilyen formán.
2: És a hold az hatalmas. Hold segít nekünk.
1: Hát gondoljatok bele, hogy az apáidagály jelenséget a hold generálja, amikor ugye a tenger, hogy is van, éjszaka van dagály, nappal a pály, vagy fordítva? Én ezt
2: igen,
1: mindig keverem.
2: Igen, hát valami ilyesmi. Igen, ez a hold ciklus.
3: Igen, éjszaka,
1: hát
3: azért.
1: Aha, igen. Hát meg a nőknek is a haviuk az hold ciklushoz számított, 28 nap.
2: Igen. Igen, egyes. Na látod, ez a hold, ez mindenbe belekotyereskedik.
3: Hát, hogy
2: olyan, mint én vagyok.
1: Látod, megjön a hobbit.
3: A bolygóknak is vannak holdjai. Hát igen,
1: persze, ez minden bolygónak vannak minden holdja.
2: A tehát a földnek a jobb keze a hold. Mondhatjuk ezt így is.
1: Hát akár, ezt ugye is mondhatjuk.
2: A nap a bal keze, mert az világít, a hold
1: a nap az nem a bal keze, a nap az egy külön csillag. Az
2: jó,
1: melegít.
2: De most hát
1: az
2: már értelemben, ó, már éhes is lettem. Szóval átvitt értelemben, tehát nekünk kell a hold is, meg kell a nap is.
1: Hát hogy ne kellene? Anélkül nem létezünk.
2: Mondom, hogy a földnek a bal keze a hold, a jobb keze meg a...
1: Na jó, miután Karina filozófiáját meghallgattuk, menjünk zenéjünk, aztán jöjjünk vissza.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hát ez Republiktól a 16 tonna volt, most pedig akkor menjünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá meglátta, hogy a futár papucsban dolgozik, odaadta neki a vadonatúj Adidas cipőjét. Nézzük a részleteket. Néha egy jó cselekedethez nincs szükség nagy tervre. Elég észrevenni, hogy a másiknak valamire nagyobb szüksége van, mint nekünk. Egy indiai férfi észrevette, hogy a hozzáérkező kézbesítő papucsban dolgozik. Úgy döntött, hogy neki adja saját új Adidas sportcipőjét. A történetet közösségi oldalon osztották meg, ahol gyorsan sokak figyelmét felkeltette. A férfi elmondása szerint meglátta a futár lábbeliét, és arra gondolt, neki otthon van cipője, a kézbesítőnek pedig sokkal nagyobb szüksége lenne erre a pára. Ezért egyszerűen átadta neki. A történethez azt írta, neki nagyobb szüksége volt rá. A bejegyzés sok pozitív reakciót kapott, mert egy egészen egyszerű gesztuson keresztül mutatta meg, milyen könnyű néha valakinek jobbá tenni a napját. Mert ez tényleg egy nagyon jó tett. Miért emlékszünk sokszor tovább egy váratlan apró segítségre, mint egy drága ajándékra? Nem biztos, hogy tovább emlékszünk, bár megvan rá az esély. Talán azért, mert egy apró segítség, úgymond a kis dolgok néha nagyobbak, mint a nagy dolgok. Tehát azt gondolnánk, hogy úristen, egy autó, egy ház, egy nem tudom, egy nagyon drága telefon, stb. Azok olyan értékek, amit hirtelen nem felejtesz el. Dehogy nem, egy apró gesztus, egy kedvesség, egy jó szándék, az néha sokkal többet ér, és azt sose fogod elfelejteni.
2: Hát az apró örömök is, meg az apró örömszerzési források is sokkal több örömöt okoznak. Tehát az, hogyha szükségből adsz valakinek valamit, az neked is jól esik, meg másnak is. Például nekem is volt egy ilyen eső sztorim, pedig csak egy esernyő volt. A zöldségesből jöttem, mentem, és elkezdett szakadni az eső, és mondta a kis hölgy, aki a zöldségesből dolgozik, hogy úristen, nem fog tudni hazamenni, mert nem hozott ernyőt. És felszaladtam, és volt egy hatalmas nagy ernyőm, és odaadtam neki, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy legalább haza tud menni, mert tényleg nagyon esik az eső, és nem akar nagyon-nagyon megállni. Nekem volt még mellette 3 darab ernyőm, de hát neki sokkal nagyobb szüksége volt.
3: Zárás előtt mentél, és akkor jött az eső, tehát már esély
2: igen,
3: nem volt,
2: igen, és akkor
3: megy.
2: Itt szakadt, akkor picit elállt, de be volt borulva, és úristen, le fog esni az ég alja. Hát ilyen apró dolgok például.
3: Igen, azért neked vannak ilyen cselekedetek.
2: Én nekem nagyon sok van, én nagyon szeretek így adni. Vagy
1: én is szeretek. Egyszer volt egy olyan eset egyébként, amikor én éltem át olyat, hogy nekem segítettek, sose felejtem el, bementem valamit vásárolni akartam az egyik boltba, és pont akkor, csak kártya volt nálam, pont akkor romlott el a terminál, és egy fiatal pár fogta, azt mondta, hogy nem foglalkozok vele, ők kifizetik nekem. Aztán nyilván nem tudtam neki kifizetni, de egy következő alkalommal ugyanígy járt egy illető, aki meg nem tudott, valamiért nem volt nála annyi pénz, és mondtam, hogy hagyja a fenében, mondom, én ezt kifizetem. Tehát, hogy ugyanazt a gesztust én is megkaptam, és azt vissza is tudtam adni, igaz, nem másnak. Annak, de valaki másnak, de az életben a jó tett, az mindig jól esik, és
3: mindig megtérül valahogy.
1: Igen, valahogy mindig megtérül. Sose felejtem, elmentünk Karináék a moziba, és egy fickó kifizette nekünk a jegyeket. Úgyhogy
2: hát nem tudtam elég gyorsan elővenni a kártyámat.
1: Hát lassú voltál, drágám.
2: Kész is már odarakta a kártyát, és fizetett, és én csak ott álltam.
1: Hát igen.
2: Már
1: eleve. Kedves kollégínánknak ez a...
3: Eleve azt felfogni, hogy úristen, egy ilyen gesztus.
1: Igen, és egy ilyen gesztus, és nem volt olcsó, ami 11.000 forint volt négyünknek a jegy, vagy mi. De Karináék azt mondták, hogy azt ők fizetik, hát nem tudták kifizetni.
2: És nem tudtam ezt a Robiékat meghívni, hát képzeld el, de ez komolyan, de ilyen pillanatok alatt, és annyira jól esett, és annyira kül, tehát mondom, nem kellett volna, de ő ezt szerette volna, de hát nem, ő ezt ki akarja.
3: Nem azt mondta, hogy hát ezek meg mit keresnek itt csőstől, vakon a moziba?
1: Egy vakon
2: kutyával, aki szeretné megnézni a filmet.
3: Igen. Mondjuk a kutyát jöttünk moziztatni.
2: Igen, kutyát jöttünk sétáltatni, csak véletlenül moziba tévedtünk meg. De ezeket sose fogjuk is, és tényleg nagyon apró dolgok. Tehát, de ezek az emberek a szívéhez lőnek.
1: Vagy például, amikor valaki segítséget kér, a múltkor jártam úgy, hogy megkérdezték tőlem, hogy tudom, hogy hol van a 33 szám az utcában. Hát mondom neki, figyelj, az biztos, hogy a túloldalba is feljebb, de hogy pont hova esik, nem tudom, mert én vagyok a 28, mellettem van a 30, akkor logikus, hogy szemben van a 31. És akkor valószínűleg, hogy a következő utca az egy kereszt utca, kiskörút, hogy ott, ha átmész a túloldalba, akkor ott lehet a 33, de hogy az-e vagy nem, azt nem tud. Azt mondja azért köszi. Mondom, az irányt, azt tudom.
2: Na, de hát ez már egy nagy segítség, hogy merre indulj.
1: Hát igen.
3: Igen, mert aztán mondjuk lehet, hogy egy látó se tudott volna jobban segíteni, és itt még elterelte volna.
1: Előfordul, sőt, hát volt úgy, hogy látók engem tereltek el, és én visszafordultam, és mérgelődtem, hogy nem igaz, hogy én jobban tájékozódom, mint egy látó. És akkor még számon is kért a néni, hogy miért fordulok, viszont mondom, azért, mert kezicsókolom, nem jó irányba megyek.
2: És még udvarias is voltál.
1: Igen. Hozzáteszem, volt ideg voltam magamban, mert már késésre voltam, de nem jó irányba mentem. De aztán végül rájött a néni is, hogy nekem volt igazam, azt mondja, jaj, igaza van. No, ilyen érdekességek vannak, meg jól esik, amikor segítenek, meg amikor mi tudunk segíteni bárkinek is. Mindig szeretünk segíteni, ezt elmondhatjuk szinte mindannyiunk.
2: Igen, ez egy nagyon jó érzés. Egy apró dologgal, egy megújt gyerekjátékkal, egy megújt könyvekkel, vagy egy megmaradt fél kiló kenyérrel, tehát ez így jól esik.
3: Hát igen, vagy ugye van valami rendezvény, akkor felajánlsz tombolatárgyakat, mert azt mondja, hogy ez nem...
1: Felajánlom Sanyit, de csak nők jelentkezhetnek.
2: 45 és 55 között. Jó, felajánljuk. Okay.
1: 30 és 60 év között.
2: Nem, ha 40.
1: Jó, 50. Na, legyen. 40.
2: Sanyi, megalkuszunk minden.
1: Na, elég. Látod, most Sanyikám, rajtad veszekszünk. Na, persze, ilyen se fordult még elő a lépéstárgyal.
3: Persze, néhány 30-as, az sem baj, persze.
1: Na, hát jó, nem, az hát a baj, hogy én azt mondja, Sanyi, úristen, 20 éve fiatalabb nővel mit kezdjek?
2: Azért mondtam a 40-et is. Sanyi, eladó a mennyasszonyát, eladó Sándor.
1: Eladó a vőlegi.
3: A tombolatárgyaknál tartottam, de hát ez lett.
2: Nem, belőle. Majd kisorsolunk, figyelj, tehát semmi gond, kisorsolunk, szerintem. Te vagy a fődíj.
3: Éppen bedobozolva, meg ilyenek.
1: Ja, persze, igen, simán. Sanyi, vagy Karina, hozza a dobozt, én belefektetlek.
2: Kapsz egy masnit,
1: ráköd, igen, és akkor be is csomagolunk, és feladunk postán.
2: Nyugodt, békés.
3: Nem, hát, hogy a tombola sorsolás van, akkor ott van az illető.
1: Ja, hogy személyesen eljön. Hát, hogy személyesen elvisz, dobozostuk. De várjál, garanciátnál nem vállalunk rád.
2: Ja, a garanci. Figyelj, kapu garancia van. Kapu garancia van, az amikor a kapun kívül már... sajnáljuk.
1: Na menjünk zenéjünk picit, aztán jövünk hozzátok vissza mindjárt.

0: Friss hír, és egyben szomorú, elhunyt Deák Bill Gyula 77 éves korában. A következő dallal ráemlékezünk, jön az egyik legnagyobb slágere, a Rossz vér Deák Bill Gyulától. Most viszont egy újabb érdekes és vidám hír Deák Bill Gyulának, illetve Deák Bill Gyula szeretteinek részvétet kívánunk, és legyen neki könnyű a föld. Szerintem mehetünk tovább, ugye?
1: Igen.
2: Igen.
0: Na, következő színes hírünk, és váltunk egy vidámabb sztorira. Méghozzá képzeljétek el, hogy elterjedt egy videó, hogy tigris kóborol New Jersey-ben. A rendőrségnek kellett közölnie, nincs tigris. Nézzük a részleteket. Az ember békésen üldögél otthon, megnyitja a közösségi médiát és azt olvassa, tigris járkál a környéken. New Jersey-ben annyian hitték el a történetet, hogy a rendőrségnek külön közleményt kellett kiadnia. Egy vírus videó kezdett terjedni arról, hogy egy tigris szabadult el Jackson település közelében. Az emberek tömegesen hívták a 911-et. A rendőrség végül közölte, hogy semmiféle tigris nem kóborol a településen. A közeli Sixpress Great állatparkot is ellenőrizték, ahol megerősítették, hogy valamennyi tigrisük a helyén van. A hatóságoknak külön meg kellett kérniük az embereket, hogy a vírus videó miatt ne hívogassák tovább a segélyhívót. A történet jó példája lett annak, milyen gyorsan válhat egy ellenőrizetlen közösségi médiás állításból szinte helyi pánik. Kérdésem hozzátok, miért hisszük el olyan könnyen a neten azt, ami elég látványos vagy meghökkentő?
3: Erről olvasom, hogy nagyon jó Facebook bejegyzés most, hogy igaz-e, nem igaz-e, de igazságtartalma biztos, hogy van. Amióta van ez az okostelefon, amit pörgetünk az életünk része, és reggel nem a párunkra nézünk, vagy arra a TikTokos órára, ami fönt kakukkol, hanem a telefonunkra. Tehát az a sok szemét, megkökkentő hír, átverés.
0: Várjál, Karina, amit mondtál a végét, hogy reggel nem a
3: párodra nézel rá, hogy odafordulsz, vagy arra
0: a ne haragudj, rá, én a páromra nézek rá, de nem látom.
3: Segítség! Hanyi?
0: Nem, alapvetően látom, nekem a hálószobában, amúgy nekünk a hálószobában én a telefont például esténként én fogom és lerakom, és filmnézésre használjuk. Tehát nekünk a telefonunk a televíziónk, és mi azon nézünk filmet vagy sorozatot, az le van rakva, vagy az éjjelire, vagy az ágyra, vagy valahova, és nem a telefont pörgetjük, meg görgetjük, mert,
3: jó, de te
0: mert
3: vagy
0: én nekem ez fontos, hogy a másikra figyeljek, tehát okay, nem tudom
3: te
0: megengedni.
3: Te vagy 1000-ből egy, Robi, a többi jó kettő. Tehát érted, az emberek a telefont nyomkodják állandóan, és mindenféle marhaságot parajta, de olyan megtévesztések, olyan AI videók, olyan kamu profilok, olyan kamu dolgok vannak, hogy figyelj, a titkos szolgálat régen könyörgött volna egy olyan dologért, érted, hogy amit magaddal viszel, mindenhol megőrülsz, és már azt sem hiszed el, ami valódi. Tehát annyi sok átverés van, ez az AI szörnyű.
0: De nem is tudod sok esetben leellenőrizni, hogy valódi, mert annyira hitelesen, nem, annyira hitelesen adják el, hogy kétszer. Hát a múltkor én is belefutottam Facebookon egy ilyen hírbe, elhunyt Korda György felesége. És egyből kommentálták alá, hogy hát tudjuk, hogy nem Balázs Kláriról van szó, de így adták el a hírt, hogy elhunyt Korda György felesége.
2: És igazából...
0: Hát volt állítólag valami... első felesége, vagy valaki, aki lehet
3: elhagyni. Olvastam a könyvét, és volt egy felesége, akivel annyira sokáig nem volt.
0: Nem, igen, igen, igen. született. Lényeg az, hogy az a hölgy halt meg, és igen, akkor így adták el egyből, vagy
2: de
0: így kezdték
2: el. De
0: ugye
2: már eleve azért gyanús, mert inkább azt már úgy írnak, még ha a Korda felesége is, hogy elhunyban.
0: De akkor így adták el egyből, vagy
2: de
0: így kezdték
2: el. De ugye már eleve azért gyanús,

0: hogy
1: kamu oldalak, tömkelege, jó, az ilyet nagyjából kiszűrött, de már nem szűrött ki. Tehát mindent manipulál, a képeket, a bejegyzéseket, az igaz történeteket.
0: Én ezért szoktam mindig, amikor meglátok a Facebookon ilyen halálhírt, egyből fölmegyek a különféle híroldalakra, és csekkolom, hogy most ez valódi, mert ha valódi, akkor megjelent a hírportálokon is, és hivatalosan lehozzák. De addig, amíg én nem látom hivatalosan, már nem hozom. De hát emlékezzetek vissza szegény Spencer, hát őnek is terjesztették a lárhírét valamikor 2010-es évek elején, amikor még javában élt, és ezt az világ szinten lehozta a média, Magyarország is benyúlt a hírekbe, és utána bemondták, hogy egyébként a hír kamu. Tehát, hogy ráfutottak hírszolgálatok világszinten is ilyen kamu hírekre.
1: Oké, de régen sokkal nehezebb volt, most sokkal könnyebb elültetni a fejedbe. Tehát neves színészekkel, énekesekkel voltak befektetési lehetőségek. Hát olyan kamu volt, mint az állat. De hát már mindennel visszaélnek, és hát igen, szomorú. Én ezért nem is szeretem. Híreket is meg kell nézni, mert egyszerűen
0: minden. A forrás a lényeg, Karina, mindig minden, a forrás kell nézni, hogy mire hivatkozik. Viszont még egy utolsó érdekesség a mai műsorban. 25, ezt hogy kell kimondani, segítsetek, Karolina Ritter paprikát evett meg, alig több, mint 3 perc alatt. 25.
2: Igen, én is néztem, hogy az milyen más.
0: Ez ilyen valami csípős paprika lehet, nem?
2: Az, igen, persze.
1: Hát ilyen.
0: Na nézzük a részleteket. Van, akinek egy erős paprika után már folyik a könnye. Mai Jack ilyenkor még csak bemelegít. A kanadai Mike Jack megdöntötte saját Guinness rekordját, 25 Carinari chili paprikát 3 perc 3,53 század másodperc alatt ett meg. Azt a mindenit. A Carolina Rea átlagosan körülbelül 1,6 milliós egység erősségű, összehasonlításképpen a jalapeño ennek csak töredéke.
2: Jaj.
0: Mike Jack azonban évek óta extrém csípős paprika kihívásokkal foglalkozik, és pályafutása során már 20 különböző Guinness rekordot tartott. Korábban 100 Carina Reaper-t is elfogyasztott 36 perc 38,81 század másodperc alatt. Saját bevallása szerint az egész az egyetemen kezdődött, amikor egyre több csípős szót tett az ételeire. A hobbi végül odáig fajult, hogy ma már úgymond King of Spice, vagyis a csípősség királya néven emlegetik. Hát egészségére. Ti bevállalnátok egyetlen Carolina Reaper csak azért, hogy kipróbáljátok milyen, vagy inkább messzire elkerülnétek? Én messzire, mert én nem bírom a csípőst.
1: Messzire.
2: Csinálni belőle, de mondjuk egyet ki.
0: Hát a jalapeñónak csak a töredéke. Tehát képzeld el, hogy 100-szor olyan erős, mint a jalapeño.
2: Vagyis, hogy a jalapeño csak a töredéke.
0: Így igen. Van. Tehát 100-szor ugye, olyan erős.
1: Aki szereti az indiai ételeket, ott nagyjából minden is csípős, de tehát, akkor mit érzel? Nem hogy érzed hogy az étel ízét? Szétmarja a gyomrodat, a gyomorfaladat.
0: Amúgy mi alapvetően a csípős egészséges, a párom jobban bírja meg, szereti a csípőst. Hát én nem szeretem, nem bírom. Szeretem, de nem bírom. Az ilyen nagyon enyhe Kentucky csirke mellett, amikor enyhén csípős, azt még megeszem, de ilyen nagyon csípőseket nem
1: bírom. Én az indiait is szeretem, meg a csípős savanyú levest is kínaiba. Azokat
0: egészségedre.
1: Túl csípőseket nem, tehát így mint süsű és nem.
0: Fú. Nem, én az a baj, én már nem úgy érzem az ízét, és nagyon-nagyon megfekszi a gyomromat, illetve nem is az, hogy megfekszi, hanem nagyon meghajt, tehát nagyon tisztít, és meg kicsi is elég ahhoz, hogy én utána nem csak felül, hanem alul is csípjen, úgyhogy hát igen, csak az a baj, hogy ez nagyon, nagyon fájdalmas sztori, úgyhogy
1: hát az befele is, meg kifele is, úgyhogy
0: hát, de nem azzal van a baj, hanem az, hogy csíp. Az, hogy megy, az egy dolog. Az,
1: igen. Kétszer csíp. Hát,
2: egy ilyen közepes erősségűek azok itt jó, szerintem írja a gyomra.
0: Hát tudom, te szereted a jalapeñót is, Sany.
1: Igen, de
2: hát én sok jalapeñót nem ettem, bár...
0: Nehogy nem ettél, pizzán biztos ettél már jalapeñót. Ne idegesítsd.

0: ismer.
1: Amikor egyszer igen, de mondjuk így konkrétan...
0: Nem... Hát emlékszem, valamelyik pizzán, amin ettél, azon is volt jalapeño.
1: Tudom, amikor egyesületi buli volt.
0: Igen, volt. Mondom, ha, hogy igen, ettél. Volt. Te biztos ettél, én biztos nem, de te ettél.
2: De hát az úgy, ez a jalapeños pizzán lévő, az még úgy én is megeszem.
1: Hogy az már akkor jalapeño volt, de amúgy vagy még egy másik kajta.
0: Nem, jalapeño volt, hidd el, az volt. Valószínű.
1: Most én már azt meg sem mondom, hogy mióta.
0: Mondom. Van, nagyon régóta. Már 2010-es évek, amíg a bátyám javába élt, meg ő is rendelt pizzát, hát mert akkor is volt jalapeño.
2: Igen, volt, biztos, hogy volt.
0: Nagyon régen, Sanyi. Nagyon rég van jalapeño. Viszont a műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Ne kapcsoljatok sehova, hanem hallgassatok minket, és ne felejtjétek csütörtök, úgyhogy szavazatok délután 2-ig még a lépésradio.hu per magyar top 20 címen, vagy lépésradio.hu lépés magyar top 20, mindenki szavazata számít, és este 6-tól hozom nektek a legfrissebb top 20-at, váratlan újdonság ajánlókkal, régi toplistás lágerekkel kiegészülve azt a 20 dalt, ami a ti szavazatotok, és a rádiós játszás listák alapján állítunk össze. Na, úgyhogy 6-tól várlak titeket, addig szavazzatok 2-ig, aztán pedig én dolgozom föl az eseményeket, hogy mihol, hogyan történt. Tartsatok velünk, mert a toplista szempontjából is holnap délelőtt 10-től jövünk, amikor is a gyakori kérdések által fel, gyakori kérdések pont által feltett felhasználói kérdések közül fogunk csemegészni, úgyhogy holnap nagyon érdekes, vicces és hasznos kérdéseket próbálunk a saját tudásunknak megfelelően megválaszolni. Hallgassatok minket holnap is, de hogy a ti nektek van bármilyen kérdésetek, ötletetek, javaslatotok, bánatotok, örömötök, amit szeretnétek megosztani a hallgatósággal meg velünk, akkor írjatok nekünk bátran elérhetőségeinkkel. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. That's my girl.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Vatikánba utazik Magyar Péter. Gyorshajtásért csak nem 500 000 büntetés. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedd este. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőr főkapitányság a police.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. A szlovén kormány a közszféra átalakítását tervezi, amelynek keretében mintegy 50 000 dolgozó kerülne át fokozatosan a versenyszférába, jelentette be a miniszterelnök hozzátéve, hogy az átalakítás leépítések nélkül valósulna meg. Az oktatásban is változásokat jelentett be, a középiskolai és felsőoktatási képzéseket jobban a munkaerőpiac igényeihez igazítanák, és nagyobb hangsúlyt kapna az élethosszig tartó tanulás. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső zápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást a Caritastól. Ingyenes tüdőrák szűrésre várják az 50 év feletti aktívan dohányzókat. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, halál hírét a zenész Facebook oldalán közölték csütörtökön. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 79-től a Hobo Bluesben tagjaként lett országszerte ismert, miután ebből kivált előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a tátos volt. Szlovénia és Olaszország közös stratégiai érdekének nevezte az Európai Unió bővítésének felgyorsítását a szlovén és az olasz külügyminiszter Nova Goricában. A két tárcavezető a schengeni határellenőrzésekről, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról és a kisebbségek helyzetéről is tárgyalt. A külügyminiszterek szerint a bővítési folyamatnak hitelesebbnek és gyorsabbnak kell lennie, és fenn kell tartania a Nyugat-Balkán országainak, valamint Ukrajnának és Moldovának az uniós csatlakozási perspektíváját. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most

Hult. És a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újra indul az Erasmus program az egyetemistáknak. Életminőséget javító fejlesztések Baranyai falvakban. Pénteken többfelé zavarhatja felhősödés, a napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A magyarországi előállítású babavizeket vizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a Supermenta termékteszt programban. Az 5 vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak, tájékoztatta a hivatal csütörtökön az MT-t. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik termék megfelelt az előírásoknak, egy termék ásványi anyag tartalma haladta meg a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni, írta a közleményében a Nibik. A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

döntéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átalakítanák a mentősök oktatását és a mentés irányítást. A hibridek a legértékállóbb használt autók. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, a halál hírét a zenész Facebook oldalán közölték csütörtökön. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 79-től a Hobo Bluesben tagjaként lett országszerte ismert, miután ebből kivált előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rock operában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a tátos volt. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A múlt

0: múlt.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkező komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
7: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
3: A következő két órában a Lépés Totkuszat hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
4: Csak magyar kedvencekkel.
5: Így van, a mikrofonnál pedig Robit halljátok, és ismét eltelt egy hét, ismét hoztam nektek azt a húzdat, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Ezek mellett, mint megszokattátok, lesznek újdonságajánlók, régi toplistás lágerek, és természetesen a ti kedvenceitek, ahogy ti alakítottátok, hát csapjunk is bele már is a közepébe, és nézzük, hogyan alakult a lista, de mielőtt ezt elmondanám, még egy fontos info, a műsort követően ne felejtjétek, szavazhatok jövő csütörtök délutánig a lépésradio.hu/magyartop20-ra, amint kikerül a friss lista, ma este 8 után lehet szavazni, vagy például Facebook oldalunkon facebook.com/lépésradio, illetve a rádió Facebook csoportjában is a kikerülő poszt hozzászólás által nyugodtan leírhatjátok, hogy melyik dalt szeretnétek előrébb tudni. Na, de mindezt követően akkor ezen a héten nézzük, hogyan alakult a lista. A 18. helyen volt és maradt Böröc Roli és a Színes Nyár. Ő előtte meghallgatjuk a 19. helyről az Átutazó Bogarak éjjel egy lámpa felé című felvételét, mely a múlt héten 20. helyen debütált, ezen a héten egy helyet javítva a 19. lett, míg a 20. helyre csúszott vissza a 19-ről a Szabadon élek című felvételével. Gájer Bálint, már is ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez, a mikrofon mögött Robit halljátok.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

0: jelenleg a Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is egy újdonsággal megyünk tovább itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban méghozzá. Figyelmet egy ajánlom, Szekér Gergő, Akik voltunk című újdonságát. Egy rendkívül személyes, az eddigi életét összegző dallal jelentkezett Szekér Gergő. Akik voltunk című felvétel zeneileg visszatér ahhoz a dús, nagyszabású pop hangzáshoz, amivel annak idején megismerte a közönség az énekes dalszerzőt. A szerzemény különlegessége, hogy úgy teljesedik ki, hogy a közepén nyelvet vált és angolul törnek felszínre Gergő legmélyebb gondolatai. A zenei megközelítés szempontjából az előadó egyszerűen félretette a korábban rájellemző folkos elemekhez, és visszatért ahhoz az epikusabb pop hangzáshoz, amelyek mindig is a legközelebb állt a lelkéhez. A dalban Garai Anna ehhez a segéd producei munkája is ható, és pont attól működik, hogy nem akar görcsösen megfelelni semmilyen aktuális trendnek, mégis megvan benne minden őszinteség és mélység. Ez a szám a korábbi Madár repülj kis tesója, amely jó néhány év távlatából beszél az életemről, de nem akar több lenni annál, mint ami igazából már rég kiadásra várt, csak rengeteg dolog történt az életemben, emiatt feledésbe ismerült, egészen mostanáig, mesélte a dal eredetéről Szekér Gergő. Az újdonsághoz forgott videóklipben az énekes gyerekkori önmagával találkozik, miközben régi családi fotókon tűnik fel. A telefonnal felvett, mégis elképesztően személyesre és profira sikerült klip nem erőltet rá nagy bölcsességet a nézőre, inkább egy személyes párbeszédet indít el a múlttal. Édesanyám 9 éves koromban halt meg, és ha máshogy alakulnak a dolgok, én is teljesen más ember lennék most. Jó néha nosztalgiázni és visszagondolni a történtekre, de nem szabad bennük leragadni, inkább tanulni belőlük. A klip burkolt üzenete pont az, hogy örülök annak, akivé váltam, és nem azon kesergek, ami történt. Úgyis mindennek vége lesz egyszer, függetlenül attól, mit csinálunk itt, szóval próbáljunk meg mindent a saját javunkra fordítani, mondta Gergő. Na hát a videóklipet meg lehet tekinteni a megosztókon, a dalt pedig már is meghallgathatjuk, aztán pedig érkezik a 15., 16. és 17. helyzet. Múlt héten 13., ezen héten a 15. helyre csúszott vissza Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak. A 16. volt és maradt Szomor György újdonsága a Félkarú Óriás, még a 17. volt és maradt a Unique és a Kilincs egy szép világban, de mindenek előtt itt van Szekér Gergő újdonsága.

0: nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A 18.
1: Én meg jó előre konferáltam a 15., 16., 17-et, mert még előtte itt a 18., sőt hamarosan hozok előtt egy újabb újdonságot. Na se baj, jöjjön most itt a Lépés Rádióban nem más, mint a háttérben már felcsendülő, színes nyár című dalával Böröc Roli.

0: a Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ez volt a színes nyár, most pedig, mert tényleg meghallgatjuk a 15., 16. és 17. helyett, egy újabb újdonságot ajánlok nektek, méghozzá Szabi Kíz a Te Hibád című dalát. A szakítás utáni mérgező dinamikákat dolgozza fel Szabi Kíz vadonatúj dala, a Te Hibád. A fiatal előadó producer a bohókáson záró szinti pop korszakát maga mögött hagyja, egy érettebb, sötétebb vonalon halad tovább. A józan és a részek párosa előző megjelenés után újabb, fontos kirakódarab érkezett. Szabi Kíz október 21-én megjelenő Meghalni a színpadon debütáló nagy lemezéről. A Te Hibád a korábbiaknál egy sokkal húzósabb, karcosabb szám lett, amely egy elfajult kapcsolat utolsó perceit, majd annak utóéletét és a felhalmozódott sérelmeket tárja fel. Az előadó így mesélt az újdonság ötletéről és a munkafolyamatról. Ez a track egyszerre tartalmaz hiper pop-pop és funk elemeket, punk elemeket. Először nehéz is volt beilleszteni a lemezre, mert egy igazi kakuktojás. A sztori mögött egy teátrálisabb szituáció lebegett a szemem előtt. Mi van akkor, ha egy kapcsolat annyira rossz irányba csúszik el, hogy az egyik fél kilép belőle, mert elfejlődött a párja mellett, de ezt a másik nem tudja feldolgozni? Kezdte a producer. Maga a dal lényegében elemi erőből jött ki belőlem. Rátaláltam egy inspiráló alapra, megnyitottam a jegyzeteimet, és konkrétan első tékre szinte megvolt minden. A számot kísérő image clips, Szabi vizuális történetmesélésének újabb fejezete. A képsorok a nyár végét és az abból fakadó elfáradást szimbolizálják, miközben a főhős a fehérségből kilépve egy réten át halad a végállomásként végállomásnak szolgáló templom felé. A videóklipet meg lehet tekinteni a megosztókon, most pedig érkezik akkor Szabi Kíz felvétele és a Te Hibád című dal itt a Lépés Magyar Topuszban, aztán pedig jön a Kovászki Mega és Szebényi Dani közös a 15. helyről, mint már mondtam, 16. lett ezen a héten, és volt itt a Lépésen, a Lépés Magyar Topuszban Szomor György és a Félkarú Óriás, még a Unikot hallgatjuk meg hamarosan a Kilincs egy szép világban című dalával, de már is itt van Szabi Kíz.
0: Jelenleg a Lépistopuszat hallod.

0: sose lesz vége.
1: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: És folytatjuk listánkat a 12., 13. és 14. helyezettel itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban. Ezen a héten listánkon a 12. lett az az előadó, aki a múlt héten egészen pontosan mondhatom azt, hogy szintén a 12. volt. Simó Anna Mária és a Miért ne című dala maradt a 12. 13. helyre javított a 14-ről az Égetem című Gudics Máté felvétel, tehát Gudics Máté felvétel a 13., míg a 14. helyre javított a 15-ről az Ugye itt alszol című TNT dal ezzel a felvétellel, és még egy régi toplistás lágerrel is megyünk már is tovább a következő blogban, itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy lépésradio.hu/lépésmagyartop20 menüpontja által, illetve Facebook oldalunkon, amin kikerül a friss lista, lehet majd szavazni. Most viszont füleljétek, hogy hogyan is alakult, mert azt most tudhatjátok meg. Tartsatok velem! Jöjjenek a legjobbak! A 12., 13. és 14. már is itt van, ugye itt alszol?

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Kezdtünk az első helyzetjéhez, aki ezen a héten is a New Learning Fire és Szikora Robert közöse, méghozzá nem más, mint a Van Még Hely című daluk, tehát már is érkezik a 11. New Learning Fire és Szikora Robert. Van még hely? Van bizony. Szóval jönnek a kötelezők, és a következő órában is hozom nektek a legjobb 10 magyar dalt, illetve régi toplistás lágereket, és újdonságajánló is lesz még. Tartsatok velem, jó szórakozást!
0: A 11.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak, átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban, derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkező komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
10: Bizony, benne pedig már is megyünk tovább a legjobb 10 sereghajtóival, a 8., 9. és 10. helyezettel. Ezen a héten listánkon a 10. helyezett, a múlt héten 9. Follow the Flow és T. Dani közöse. A rendben lesz, de előtte meghallgatjuk a 8. helyről a múlt héten 7. Bíró Csongor, Hogy tudlak így című dalát, illetve Paulina Vége van kicsi című felvétele pedig a 10-ről a 9. helyre javított, magyarul helyet cserélt a Follow the Flow-val, de mindenek előtt itt van a Follow the Flow és T. Dani közöse, a rendben lesz, ezzel indítjuk a Top 20 második óráját.
11: Yeah.

0: Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a folytatáson már is megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban, az 5., 6. és 7. helyezettel listánkon, viszont mert ezt megtennénk, egy újabb újdonságot hoztam nektek, méghozzá Bíró Csongornak hallhattuk a Hogy tudlak így című dalát a 8. helyről, és megjelent már is a legújabb Dideregve című dala. Újabb fejezetet nyitott karrierjében a Megasztár korábbi versenyzője Bíró Csongor. Megjelent első teljesen saját dala, a Dideregve, amelynek a zenéjét és a szövegét is ő jegyzi. Az újdonság a legjobb bizonyíték arra, hogy egy rosszabb szériából is ki lehet jól jönni. Csongor nem szépíteni akarta dolgokat, csak kiírni magából a szakítást. A végeredmény pedig egy olyan szerzemény lett, ami sokak számára nyújthat vigaszt a szomorúbb időszakokban. A Dideregve egy nagyon különleges track számomra, hiszen ez az első saját szerzeményem. Egy szakítás után írtam egy egész rossz időszakomban, de ennek hála mégis jól tudtam kijönni belőle. Az első iklet egyébként télen jött, amikor pár havaromra vártam a posta előtt. Az ötlet korábban megvolt, az első szövegfoszlány konkrétan az akkori hideg inspirálta, mintha télen az ujjaink fagynának össze, maradj velem mégis Dideregve. Az első felét még végül nem használtam, de a Dideregve megmaradt. Emlékezett vissza az alapötletre Csongor. A felvétel egy Pilisben forgatott videóklip kíséretében érkezik. A sziklás táj és a szürkép tónusok tökéletesen kiegészítik a kislemez hullámzó hangulatát. Egészen izgalmas élmény volt a forgatás. Körbemásztuk a tevesziklát, és kifogtuk az egyetlen olyan napot, amikor egyáltalán nem sütött a nap. Az időjárási effektek, amelyek a szám hangulatát tükrözik, az utómunkának köszönhetjük. Nagyon büszke vagyok az egész projektre, és remélem sokan tudnak majd azonosulni vele, mondta el a fiatal előadó. A videó megosztókon megtaláljátok a klippet, most pedig beajánlom itt a Lépés Magyar Top 20-ban Bíró Csongor Dideregve című dalát, aztán pedig érkezik az 5., 6. és 7. helyzet. Nagy Bogi és Des közösen Jól leszek újra töretlen sikert arat, ezen a héten az 7. helyről az 5. helyre lépett előre. A 6. helyre csúszott viszont vissza az 5. Rácz Gergi és Burai közöse a Lassan, míg a 7. helyről jön Dash és Youngfly közöse a Kiskece, mely szintén egy helyet rontott, a 6-ról a 7-re lépett. Ezen dalok és még egy régi toplistás láger is jön ebben a blogban, de mindenek előtt itt van Bíró Csongor újdonsága a Lépés Magyar Top 20-ban.
0: Ha unod a hétköznapokat és

0: jelenleg lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egyen lépések közelebb hozzád, Lépés Rádió, és vajon így van, valóban így van, akarom mondani, nem vajon. Valóban így van, ez itt a Lépés Magyar Top 20, és elérkeztünk a legjobb négyeshez, hogy rohan az idő. Egyébként Kassa Tibi és DJ Show, és nem kell más című dalt hallottuk az elmúlt percekben. Most pedig akkor a legjobb négyben megnézzük, hogy kik kerültek be. Hát, négy meglepetésre. Mindenki, aki a múlt héten a legjobb négyben maradt, maradt a legjobb négyben. Ezt jól megmondtam, tehát mind a négy előadó. Honeybeast is, Daniel Fish a legjobb négy valamelyik helyén van, ahogy ott van a Deep Unit és a Végtelen Út is, mely múlt héten első volt, a No Sugar és a Blokkolnál, és a legjobb négyben van a Rúzsa Magdi Rúzs című felvétele, és most is a legjobb négy valamelyik helyén szerepel, de hogy melyik, de a hanyadik lett, az hamarosan megtudhatjátok, a továbbra is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Topuszat választjátok. Ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok jövő csütörtök délutáni kedvencetekre a lépésradio.hu per Magyar Topusz címen, vagy a lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpontja által, tessék szavazni majd a műsort követően, hogy kikerül a friss lista, vagy Facebookunkon, facebook.com/lépésradio, illetve a Lépés Rádió Facebook csoportban is lehet szavazni a komment mező segítségével, le van írva a Facebookos szabály, a Facebookon értve le lesz írva, mint ahogy mindig le is szokott. Na, akkor jöjjenek a legjobb négyek, ezt jól megmondtam, tehát a legjobb négy előadó, mindjárt kiderül, hogy kicsúszott le ezen a héten a dobogóról, ki lett az arany, az ezüst és a bronzérmes, a Lépés Magyar Top 20 eznek a top listáján, ez eheti top listáján jöjjenek a legjobbak.

0: egy újabb toplistás magyar dal a múltból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Hát nem, a műsor vagy a műsorvezető kerestetik az újabb toplistás láger, hanem a Picasso Branch, és ez már a Gyere Még!

0: Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, és elérkeztünk itt a Lépés Rádióban az első helyzethez. Ezen a héten is az első nem lett más, mint a Deep Unit Végtelen út című felvétele, viszont mielőtt ezt a dalt meghallgatnánk, tekintsük végig gyorsan a legjobb négyet. Negyedik volt és maradt a Honey Beast és Dániáfi közöse a Bárcsak lennék. Harmadik volt és maradt Rúzsa Magdi Rúzsa, míg második volt és maradt a No Sugar Blokkolnád című felvétele, és első volt és maradt a Deep Unity Végtelen út című felvétele. Ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádiolgatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Magyar Topuszot hallottátok. Velem holnap a Lépés délelőttben találkozhatok Karina és Sanyi oldalán. Akkor is hallgassatok minket, de addig se kapcsoljatok máshová, és jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ja, köszi!
3: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

lépéssel közelebb hozzád.

0: Kiúsznak utcák és közterek.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Épít, adíj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

átalakítanák a mentősök oktatását és a mentés irányítást. A hibridek a legértékálóbb használt autók. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávarányú is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetés

0: se pedig nem változott érdemben. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes?
2: Ez jó.
1: Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit egy kis fölénnyel kellene ez mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, egy én kicsit. Így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve, hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Ez kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Uh-huh.
2: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
3: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam.
3: Nincs.
2: Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor, hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze. Uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk, nem kell semmiféle guruságnak lenni. Ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó.
3: Uh-huh.
2: Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifűs, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni. De tudom, hogy olyankor... Igen, igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, meg csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Ének is közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni?
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudok.
1: Kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combi tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból

0: táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget. És akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn, a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
1: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
0: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
2: Takács Nikolasz.
3: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
1: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
3: Nem, mert miért is?
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
3: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
4: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
0: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
5: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés.

0: Lépés Rádió.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
10: Változatos zenei kínálat. Jobbnál jobb dalok. A lemezjátszóknál Steven.

Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti. Folytatódik a Yellow története. Most ahhoz a korszakhoz érkezünk, amikor Boris Blank és Dieter Meyer már élő legendaként alkotott tovább. Sok előadó ilyenkor a múlt sikereiből él, a Yellow azonban ismét a saját útját választotta. Megőrizte azt a különleges hangzást, amely az első pillanattól felismerhető volt, miközben új technológiákkal, új ötletekkel és friss inspirációkkal gazdagította saját világát. Ebben az időszakban a részletek még fontosabbá váltak. Boris Blank aprólékosan felépített hangterei szinte háromdimenziós élményt nyújtanak. Dieter Meyer karakteres hangja pedig továbbra is ugyanazzal a könnyed eleganciával vezeti végig a hallgatót a dalokon. A Yellow zenéje ekkorra már nem csupán elektronikus pop volt, hanem egy külön univerzum, ahol minden effektnek, minden csendnek és minden ritmusnak szerepe van. Ez a korszak azt bizonyítja, hogy az igazi kreativitás nem ismeri az időt. A kíváncsiság, a játékosság és a folyamatos megújulás ugyanúgy jelen maradt, mint a legelső felvételeken, csak még kifinomultabb formában. A következő percekben ennek az időtlen korszaknak a felvételei következnek. Ez itt a Fine Selection, a Yellow történetének negyedik fejezete.

down the hill. It definitely was a dialectical.

now. I hear my voice as if somebody else was speaking.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ja, köszi!
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. This is the

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lépéssel közelebb hozzád.

érzéshez belül, a lelkem miért kényszerül újabb szárnyalásra? Mondd.